Csavaras, csavaras, vonna te, maszkát meltörötted. Csavaras, csavaras, vonna te, maszkát meltörötted. Mert te kellek haszkélje, tőlé fadd a hajkélje. Mert te kellek haszkélje.